Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

mégis a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

A kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Luke.
1: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
2: Köszi!
3: A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és ép emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el. Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Valami

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. New truck.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Új korszak kezdődik a budapesti parkolásban, a fővárosban marad a közlekedési múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöld rendszámos járművek parkolási kedvezménye is. A fizetős parkolási zónákban található közterületi töltők használata során a töltés ideje alatt is parkolási díjat kell fizetni. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Egy éve bocsájtották fel Magyarország második kutató űrhajósát, Kapu Tibort. Ebből az alkalomból rendezvénysorozat kezdődött a budapesti Millenáris Parkban. Az esemény megnyitóján szólalt fel Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki elmondta, bár a Hunar program évvégén lezárul, szeretné, ha folytatódna a megkezdett fejlődés, és erre a fél évre felkérte Kapu Tibort a program vezetésére. A miniszter szerint az űrtevékenység az egyik legfontosabb feladat, mert ez nem csupán egy iparág, egy kutatási terület, hanem befektetés a jövőbe. Az űripar a világ egyik leggyorsabban növekvő ágazata, hangsúlyozta. Budapesten marad a közlekedési múzeum. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelyéről döntött a kormány. Most véglegessé vált, hogy nem Debrecenben lesz, hanem Budapesten az egykori északi járműjavító területén, a dízelcsarnok környékén. A debreceni elhelyezéshez kapcsolódó tevékenységet le is állították. A kormány közlése szerint az új közlekedési múzeum projekt előkészítése már megtörtént, de felszólítják a közlekedési és beruházási minisztert, hogy vizsgálja felül a megvalósítás üdemezését. Emellett utasították a projekt és a kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges költségek vizsgálatára is. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandr Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcs hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Sikerült az elmúlt héten

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Új korszak kezdődik a budapesti parkolásban, a fővárosban marad a közlekedési múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöld rendszámos járművek parkolási kedvezménye is. A fizetős parkolási zónákban található közterületi töltők használata során a töltés ideje alatt is parkolási díjat kell fizetni. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Egy éve bocsájtották fel Magyarország második kutató űrhajósát, Kapu Tibort. Ebből az alkalomból rendezvénysorozat kezdődött a budapesti Millenáris Parkban. Az esemény megnyitóján szólalt fel Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki elmondta, bár a Hunar program évvégén lezárul, szeretné, ha folytatódna a megkezdett fejlődés, és erre a fél évre felkérte Kapu Tibort a program vezetésére. A miniszter szerint az űrtevékenység az egyik legfontosabb feladat, mert ez nem csupán egy iparág, egy kutatási terület, hanem befektetés a jövőbe. Az űripar a világ egyik leggyorsabban növekvő ágazata, hangsúlyozta. Budapesten marad a közlekedési múzeum. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelyéről döntött a kormány. Most véglegessé vált, hogy nem Debrecenben lesz, hanem Budapesten az egykori északi járműjavító területén, a Dízelcsarnok környékén. A debreceni elhelyezéshez kapcsolódó tevékenységet le is állították. A kormány közlése szerint az új közlekedési múzeum projekt előkészítése már megtörtént, de felszólítják a közlekedési és beruházási minisztert, hogy vizsgálja felül a megvalósítás ütemezését. Emellett utasították a projekt és a kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges költségek vizsgálatára is. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandr Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, hősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indul!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Új korszak kezdődik a budapesti parkolásban, a fővárosban marad a közlekedési múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöld rendszámos járművek parkolási kedvezménye is. A fizetős parkolási zónákban található közterületi töltők használata során a töltés ideje alatt is parkolási díjat kell fizetni. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Egy éve bocsájtották fel Magyarország második kutató űrhajósát, Kapu Tibort. Ebből az alkalomból rendezvénysorozat kezdődött a budapesti Millenáris Parkban. Az esemény megnyitóján szólalt fel Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki elmondta, bár a Hunar program évvégén lezárul, szeretné, ha folytatódna a megkezdett fejlődés, és erre a fél évre felkérte Kapu Tibort a program vezetésére. A miniszter szerint az űrtevékenység az egyik legfontosabb feladat, mert ez nem csupán egy iparág, egy kutatási terület, hanem befektetés a jövőbe. Az űripar a világ egyik leggyorsabban növekvő ágazata, hangsúlyozta. Budapesten marad a közlekedési múzeum. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelyéről döntött a kormány. Most véglegessé vált, hogy nem Debrecenben lesz, hanem Budapesten az egykori északi járműjavító területén, a Dízelcsarnok környékén. A debreceni elhelyezéshez kapcsolódó tevékenységet le is állították. A kormány közlése szerint az új közlekedési múzeum projekt előkészítése már megtörtént, de felszólítják a közlekedési és beruházási minisztert, hogy vizsgálja felül a megvalósítás üdemezését. Emellett utasították a projekt és a kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges költségek vizsgálatára is. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandr Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is. Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Frissen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
2: Segítik az ukrajnai háború sérültjeit, a szúnyoggyérítés elhagyását kérik a V4 Fesztiváltól. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Budapesten kapnak művégtagokat az ukrajnai háború sérültjei. Egy szaudi humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. Az első méretpontos művégtagok átadására szerdán került sor Szaúd-Arábia magyarországi nagykövetének jelenlétében, közölte az esemény szervező kommunikációs ügynökség. Kitértek arra, hogy az ukrajnai háború miatt sokaknak hosszú ideje nehezen vagy egyáltalán nem elérhető a megfelelő rehabilitációs és művégtagellátás. Erre igyekszik megoldást találni a Szaúd-Arábiai Királyság hivatalos humanitárius segélyszervezete. A Semmelweis Egyetem rektora Merkeli Béla szerint nincs félnivalója az intézménynek a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda vagyon visszaszerzési hivatala által tartott razzia után. A rendőrök szerdán jelentek meg az Üllői úti központi tömbben egy folyamatban lévő büntető eljárás miatt. A rehabilitációs klinikán tartott átadón azt mondta, a vizsgálat egy klinikai kutatásokhoz kapcsolódó gyógyszerfelhasználás kérdését érinti a belgyógyászati és hematológiai klinikán, és nincs köze az egyetem működésé vagy fejlesztéseihez. Az intézmény közölte, hogy teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, de egyelőre nincs hivatalos információ gyanúsítottakról, vagy az eljárás pontos tárgyáról. A szúnyoggyérítés elhagyását kéri a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület a V4 Fesztiváltól. Azt szeretnék, hogy az idei rendezvényen ne alkalmazzanak deltametrin hatóanyagú kémiai szúnyoggyérítést. Az egyesület szerint az aszályos időjárás miatt a térségben jelenleg nincs jelentős szúnyogártalom, ezért az írtás nem indokolt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kémiai kezelés nem szelektív, így a hasznos rovarokat is elpusztítja. A fesztivál részben Natura 2000-es területet érint, ezért különösen fontos a természeti értékek védelme. A szervezet szerint a szer elsodródása a dunamenti vizes élőhelyeket is veszélyeztetheti, mivel a deltametrén a vízi élővilágra is káros. A V4 Fesztivált július 1-e és 4-e között rendezik meg Nagymaroson. Emléktáblát és emléklapot állítanak Scherrer Péter tiszteletére a budapesti Margit-szigeten egy olyan platánfánál, amelyhez az idén májusban elhunyt színművészt szoros személyes kötelék fűzte, írja a Blick. A színművészre elementáris hatást tett a két egymás mellett álló, szinte egybefonódó platánfa, amikor először meglátta. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított egy kutatóexpedíció, írja a 24.hu. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részén Brazília partjaitól nem messze fedezték fel. Mindet az óceán középső vízrétegében találták meg, amely a világ legnagyobb és leggazdagabb ökoszisztémája. A kutatócsoport mintákat is gyűjtött, amelyek genetikai elemzése lehetővé tette az ismeretlen fajok gyors leírását. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Lépés Rádió, a Ritmus Rádió.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

pult. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közel.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Új korszak kezdődik a budapesti parkolásban, a fővárosban marad a közlekedési múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöld rendszámos járművek parkolási kedvezménye is. A fizetős parkolási zónákban található közterületi töltők használata során a töltés ideje alatt is parkolási díjat kell fizetni. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Egy éve bocsájtották fel Magyarország második kutató űrhajósát, Kapu Tibort. Ebből az alkalomból rendezvénysorozat kezdődött a budapesti Millenáris Parkban. Az esemény megnyitóján szólalt fel Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki elmondta, bár a Hunar program évvégén lezárul, szeretné, ha folytatódna a megkezdett fejlődés, és erre a fél évre felkérte Kapu Tibort a program vezetésére. A miniszter szerint az űrtevékenység az egyik legfontosabb feladat, mert ez nem csupán egy iparág, egy kutatási terület, hanem befektetés a jövőbe. Az űripar a világ egyik leggyorsabban növekvő ágazata, hangsúlyozta. Budapesten marad a közlekedési múzeum. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelyéről döntött a kormány. Most véglegessé vált, hogy nem Debrecenben lesz, hanem Budapesten az egykori északi járműjavító területén, a Dízelcsarnok környékén. A debreceni elhelyezéshez kapcsolódó tevékenységet le is állították. A kormány közlése szerint az új közlekedési múzeum projekt előkészítése már megtörtént, de felszólítják a közlekedési és beruházási minisztert, hogy vizsgálja felül a megvalósítás üdemezését. Emellett utasították a projekt és a kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges költségek vizsgálatára is. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandr Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. This one's going out to everybody.

Zenet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el. Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

finally. A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Új korszak kezdődik a budapesti parkolásban, a fővárosban marad a közlekedési múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöld rendszámos járművek parkolási kedvezménye is. A fizetős parkolási zónákban található közterületi töltők használata során a töltés ideje alatt is parkolási díjat kell fizetni. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Egy éve bocsájtották fel Magyarország második kutató űrhajósát, Kapu Tibort. Ebből az alkalomból rendezvénysorozat kezdődött a budapesti Millenáris Parkban. Az esemény megnyitóján szólalt fel Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki elmondta, bár a Hunar program évvégén lezárul, szeretné, ha folytatódna a megkezdett fejlődés, és erre a fél évre felkérte Kapu Tibort a program vezetésére. A miniszter szerint az űrtevékenység az egyik legfontosabb feladat, mert ez nem csupán egy iparág, egy kutatási terület, hanem befektetés a jövőbe. Az űripar a világ egyik leggyorsabban növekvő ágazata, hangsúlyozta. Budapesten marad a közlekedési múzeum. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelyéről döntött a kormány. Most véglegessé vált, hogy nem Debrecenben lesz, hanem Budapesten az egykori északi járműjavító területén, a dízelcsarnok környékén. A debreceni elhelyezéshez kapcsolódó tevékenységet le is állították. A kormány közlése szerint az új közlekedési múzeum projekt előkészítése már megtörtént, de felszólítják a közlekedési és beruházási minisztert, hogy vizsgálja felül a megvalósítás ütemezését. Emellett utasították a projekt és a kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges költségek vizsgálatára is. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandr Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat kívánunk hozzá.
9: Meg hogy a filmnek nem lát melódiája egy korszának, ha nem vagyok fiatalon lenni, elvisz a szűnt egy porszának.
10: Szerintem kezdettünk mindig.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod. Welcome to Saint-Tropez.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Meghosszabbították a vörös kódot, Budapesten is veszélyes betegséget terjesztenek a kullancsok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Szociális és Családügyi Minisztérium szerint a hőségriadó miatt meghosszabbított vörös kód protokoll zökkenőmentesen és hatékonyan működik. A Szociális és Gyermekvédelmi Ellátórendszer biztonságosan üzemel, mondta dr. Tóth Kinga Dóra, Szociális, Család és Idősügyi Államtitkár. A vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató nappali melegedő és szakosított intézmény megkapta. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról. Az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével. Magyar kutatók figyelmeztetnek egy kifejezetten veszélyes betegségre, amelyet a budapesti kullancsok akár harmada is terjeszthet. Kutatásuk során egy évig gyűjtötték a veszélyes vérszívókat. A HunRen Magyar Kutatási Hálózat és az Állatorvos Tudományi Egyetem egy teljes éven át gyűjtötte a vérszívókat Budapest egyik Perem kerületében. A szakemberek a laborvizsgálatok során a kullancsokban korábban nem igazolt DNS-t azonosítottak. Fontos felfedezés vizsgálataik alapján, hogy Közép-Európában először mutattak ki városi környezetben egy távol-keleti vándormadarakkal együtt érkező baktériumot, amely tartósan meg is telepedett a külvárosi élőhelyeken. Ez a baktérium az emberi szervezetben magas lánccal, fejfájással, valamint súlyos izomfájdalmakkal járó betegséget okozhat. A rendőrség folytatja a hetek óta zajló közbiztonsági akciót a főváros 11. kerületében lévő Kelenföldi vasútállomás környékén. Egy hét alatt 24 embert fogtak el vagy állítottak elő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a Kelenföldi vasútállomás környékén. Éjjel-nappal vannak rendőrök a területen. A rendőrök június 18-a és 25-a között 735 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 24 embert. Többek között garázdaság miatt, elfogató parancs alapján, elzárás letöltésének elmulasztása miatt, valakit pedig bűncselekmény elkövetésén értettetten. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcs hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Kevés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Segítik az ukrajnai háború sérültjeit, a szúnyoggyérítés elhagyását kérik a V4 Fesztiváltól. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Budapesten kapnak művégtagokat az ukrajnai háború sérültjei. Egy szaudi humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. Az első méretpontos művégtagok átadására szerdán került sor Szaúd-Arábia magyarországi nagykövetének jelenlétében, közölte az esemény szervező kommunikációs ügynökség. Kitértek arra, hogy az ukrajnai háború miatt sokaknak hosszú ideje nehezen vagy egyáltalán nem elérhető a megfelelő rehabilitációs és művégtagellátás. Erre igyekszik megoldást találni a Szaúd-Arábiai Királyság hivatalos humanitárius segélyszervezete. A Semmelweis Egyetem rektora Merkeli Béla szerint nincs félnivalója az intézménynek a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda vagyonvisszaszerzési hivatala által tartott razzia után. A rendőrök szerdán jelentek meg az Üllői úti központi tömbben egy folyamatban lévő büntető eljárás miatt. A rehabilitációs klinikán tartott átadón azt mondta, a vizsgálat egy klinikai kutatásokhoz kapcsolódó gyógyszerfelhasználás kérdését érinti a belgyógyászati és hematológiai klinikán, és nincs köze az egyetem működéséhez vagy fejlesztéseihez. Az intézmény közölte, hogy teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, de egyelőre nincs hivatalos információ gyanúsítottakról vagy az eljárás pontos tárgyáról. A szúnyoggyérítés elhagyását kéri a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület a V4 Fesztiváltól. Azt szeretnék, hogy az idei rendezvényen ne alkalmazzanak deltametrin hatóanyagú kémiai szúnyoggyérítést. Az egyesület szerint az aszályos időjárás miatt a térségben jelenleg nincs jelentős szúnyogártalom, ezért az írtás nem indokolt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kémiai kezelés nem szelektív, így a hasznos rovarokat is elpusztítja. A fesztivál részben Natura 2000-es területet érint, ezért különösen fontos a természeti értékek védelme. A szervezet szerint a szer elsodródása a Dunamenti vizes élőhelyeket is veszélyeztetheti, mivel a deltametrén a vízi élővilágra is káros. A V4 Fesztivált július 1-e és 4-e között rendezik meg Nagymaroson. Emléktáblát és emléklapot állítanak Scherrer Péter tiszteletére a budapesti Margit szigeten egy olyan platánfánál, amelyhez az idén májusban elhunyt színművészt szoros személyes kötelék fűzte, írja a Blick. A színművészre elementáris hatást tett a két egymás mellett álló, szinte egybefonódó platánfa, amikor először meglátta. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított egy kutatóexpedíció, írja a 24.hu. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részén Brazília partjaitól nem messze fedezték fel. Mindet az óceán középső vízrétegében találták meg, amely a világ legnagyobb és leggazdagabb ökoszisztémája. A kutatócsoport mintákat is gyűjtött, amelyek genetikai elemzése lehetővé tette az ismeretlen fajok gyors leírását. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható doménszolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: És most kezdődik a lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!

0: Kellemesen szép délután kívánunk minden lépéssel, egy hallgatónak a mikrofonnál Robit hajtjátok, és itt van velem Karina is, illetve hamarosan Sanyi is megérkezik, csak még a busza az nem fordult be a kanyarba, és ezért még nem tudom, reméljük nem törik el ebbe a hőségbe a busz a kanyarba. Olyan meleg van, hogy még a busz is ketté törik a kanyarba, hát tudod. A macska is ketté törik, hogy szokták, mondjuk azt hidegre szokták mondani. Szia Karina, köszöntelek.
1: Szervusz Robi, figyelj, egy kis hideget küldhetnél itt telepatikusan, mert nagyon meleg van. Hát az aszfalt biztos, hogy meleg. Olaszországban volt egy hír, hogy az aszfalt alatt a vezetéket megolvadtak. Hát figyelj, villamos sínek is, minden. Tehát egyszerűen mondtam, hogy veszünk egy puputevét, még nem szereztem be, de nagyon meleg van.
0: Ez tény, illetve az is tény, hogy egyébként Magyarországon is, sőt, itt Debrecenben is sok esetben vannak ilyen problémák, hogy megolvadnak a vasúti sínek, vagy a felső vezeték nem bírja ezt a nagy hőséget, illetve az ország egy részén van vízhiány, erről is beszéljünk, hogy azért nem szabad víz pazarolni, meg kell említeni, mert ez igen, a nagy pedig hőség, ez a 38 fok jelenleg Debrecenben annyi van, hát ez borzasztó, kimegyek és neki megyek, és klíma nélkül nem tudom, hogy lehet elviselni ezt a hőséget.
1: Hát el lehet mondjuk ventilátorral, meg ha olyan
0: de az
1: a
0: is csak a meleget kavargatja.
1: Ha földszinten vagy mondjuk szuterénben laksz, akkor el lehet, meg nagyon jó kis vályokházak vannak, amik azért abban nagyon-nagyon hűvös van. Hát el lehet lenni, de nagyon nehéz.
0: Hát sokkal nehezebb szerintem, mint mondjuk 25-30 fokban, az tény, de ha már mégis véletlen kimegy a szabadba, akkor csak is vízpartra, meg csak is sok folyadékot vigyen magával, és csak akkor utazzatok bárhova is, ha muszáj, ha nem muszáj, akkor maradjatok otthon, kedves hallgatók, és hallgassátok a Lépés Rádiót.
1: A folyadék túlfogyasztásról is pont olvastam most egy cikket, hogy volt egy látássérült hölgy, aki ezt megosztotta.
0: Te is olvastad? Én is olvastam.
1: Igen, 8 liter folyadékot ivott meg, és az nagyon-nagyon sok, tehát túl sokat sem szabad inni, mert a szervezet háztartása felborul.
0: Jó, de túl sok tehát víz az 8 liter, meg 10 liter, nagyon tehát az sok. Már nem. Tehát amúgy az emberi vese, azt hiszem, hogy 4-5 litert simán képes feldolgozni per nap.
1: Hát igen, de az már nagyon a határ, tehát azért azt sem lépjük túl, de fontos a vízfogyasztás a napi
0: igen, de ilyenkor nyilván, hogy maga ebben a melegben azért a napi 3-4 liter vízt én ajánlom, mert jót tesz a szervezetnek alapból, az nem szabad azért. Tehát a túlzott vízfogyasztás is okozhat
1: káros
0: bajt.
1: Lehet, igen, tehát arról is mondjuk el, de hát reméljük, hogy ilyen nem fordul elő.
0: Igen, ez ritka eset. 2026. június 30-a, június utolsó napja van, és a mai napon a pálok ünneplik a nevük napját. Latin eredetű név jelentése kicsi, kistermetű férfi. A pálok ma is ünnepelnek boldog névnapot a ma ünnepelt páloknak. Illetve akik ezen napon születek, nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel a mai napon, sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. És még Sanyi megérkezik, addig engedjetek meg, kedves Karin, engedd meg, hogy felvezessem a mai témánkat. Nagyon érdekes párkapcsolati témát hoztunk nektek, ami egyébként, amikor elolvastam, engem nagyon elgondolkoztatott, és azt gondolom, hogy a hallgatókat is nagyon el fogja gondolkoztatni, és szerintem jót fogunk róla beszélgetni, remélem. Mai műsorunk na, azt a címet adtuk, hogy van még idő? A kapcsolataink legnagyobb illúziója. A mai műsornak egy olyan témáról szól, ami valószínűleg mindenkit elgondolkodtat, akár párkapcsolatban él, akár élt már valaha hosszabb kapcsolatban. A kiinduló pont egy Facebook bejegyzés, amelyet Kis Gerge írt. A történet egy egyszerűnek tűnő kérdése kezdődik. Mit tennie másképp, ha biztosan tudnád, hogy egy éven belül véget ér a kapcsolatod? A válaszokból kirajzolódik egy fájdalmas felismerés. A legtöbb kapcsolat nem egyik napról a másikra ér véget, hanem apránként távolodnak el egymástól a felek. Nem feltétlenül a nagy veszekedések vagy drámai szakítások teszik tönkre a kapcsolatot, hanem a kimondatlan mondatok, az elmaradt ölelések, a halogatott közös programok és az a hit, hogy majd lesz rá idő. A mai műsorban nem azt keressük, ki a hibás egy kapcsolat megromlásában. Sokkal inkább arról beszélgetünk, hogy valóban természetes-e, hogy idővel háttérbe szorul a párkapcsolat, lehet-e ezen tudatosan változtatni, és vajon mit jelent igazán jelen lenni a másik számára. És ezt a posztot, amikor én elolvastam, egyből elgondolkodtam, és egyébként tényleg az a helyzet, hogy alapvetően én alapból úgy gondolkodom, és ez az én alapgondolkodásom, és szükség van a párkapcsolatomnak, meg minden párkapcsolatnak ahhoz, hogy jelen legyünk. Ez a jelenlétet én pont azokba gondolom, ami, vagy azokra gondolok ez esetben, amit le van írva, hogy ha a párunkkal beszélgetünk, akkor letesszük a telefont, hogy a másikra figyelünk, hogy ott vagyunk, meghallgatjuk, megkérdezzük, hogy vagy mi van veled, mi a helyzet veled, hogy fontos nekünk, és amikor ezt fordítva is megkapjuk, ez egy nagyon jó oda-vissza, tehát úgy működik egy kapcsolat, ha van úgymond mind a két fél számára, hát hogy is fogalmazzak, oda-vissza
1: csatás. Figyelem.
0: Igen. De te, Karina, felmerül a kérdést, te mit tennél, hogyha kiderül, hogy egy év múlva végre ezt a kapcsolatodnak? Hozzáteszem, a te esetedben azért kíváncsi vagyok a válaszra, mert te már számos kapcsolaton vagy túl.
1: Ó, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet a kapcsolataim iránt. Hát ha tudnám azt, hogy egy kapcsolatom egy év múlva tuti biztos, hogy tönkre megy, most az okot ne nézzük, csak azt az egy évet, én mindent beletennék abba a kapcsolatba, és megpróbálnék 100%-ig ott lenni. Ez pont ugyanaz, amikor egy szülő-gyerek kapcsolat van, és mondjuk idősek már a szülők, akkor is az ember szeret velük több időt tölteni, nagyon sokat, mert tudja, hogy már elmúlik. Tehát ha tudom, hogy elmúlik, akkor 100%-ig. És én olyan típus vagyok, még ha én nem kapok csak 50-et, vagy 40%-et, akkor is.
0: De Karina, az a kérdésem, hogy alapvetően az emberek miért nem így működnek? Mert én így működöm, hogy ha lehet, nem fogom az időt pazarolni másra, ha tehetem, a párommal töltöm, a páromra figyelek, stb.
1: Mert
0: tehát, hogy az emberek többsége miért csinálják ezt, közben megérkezett körünkben Sanyi és Szia Sanyi.
1: Szia Sanyi, mert azt hiszük, hogy van még időnk. Tehát tudod, ez amikor rég rokon, ismerős, közeli családtag, de messze lakik, ez ugyanaz. Van még időnk, még nem megy el.
0: De honnan tudod, hogy van időd?
1: Nem
0: tudod. Senki nem tudja, hogy kinek mennyi időt áldott ezen a földön a sors.
1: Na, ugyanez a kapcsolat
0: is. Nem tudhatod, ugyanúgy a párkapcsolat is. Nem tudhatod, hogy...
1: Most nem kalkulálsz bele ilyet, hogy te figyelj, mennyi időn van.
0: Nem azt mondom, én azt gondolom, hogy az egy nagyon jó módszer, tehát nem kell bele kalkulálni, mert nem is lehet. Mert nem tudjuk, hogy például mennyi időt töltünk a földön, meddig érünk, és most ebben ne is menjünk bele, mert ez nem erről szól ma a téma sem, hanem azt akarom csak kifejteni, vagy kimondani ebben, hogy nem úgy kell élni, hogy van még időm, hanem úgy kell élni, hogy van még időm, de én azt az időt, amin van, a páromra fordítom. Na, innen fogjuk folytatni, erről fogunk ma beszélgetni. Elérhetőségénket gyorsan elmondjuk, mert azt még nem mondtuk el. www.lépésradio.hu, van egy kívánságdoboz, hallgatói messenger csoport, ott vagyunk a Facebookon, facebook.com/lépésradio, illetve a többi közösségi platformon is megtaláltuk minket, és mai műsorunk is lépés délután podcastként hallgatható, úgyhogy mindenki figyelmét felhívom, aki YouTube-on hallgatja a lépés délután podcastet, hogy iratkozzon föl csatornánkra, minden feliratkozással csak támogatjátok a munkánkat, és ezt mi meg nagyon-nagyon szépen köszönjük. Illetve számos mobil applikációt is tudtok minket hallgatni, de írhatok nekünk e-mailt
2: az info@lépésradio.hu e-mail címre.
0: Így van, zenélünk, aztán pedig jövünk hozzátok, visszatartsatok velünk, jó szórakozást!

0: Egy lépéssel közelebb hozzád lépés rádió, és akkor bele is csapunk mélyebben a témánkba. Méghozzá először arról beszélgetünk, hogy a legnagyobb tévedés majd holnap. A legtöbben úgy élünk, mintha minden fontos beszélgetés, közös program vagy kedves gesztus ráérne később. De vajon tényleg így van? Mit veszítünk el azzal, amikor mindig csak halogatjuk a kapcsolatunk ápolását? Kérdezlek titeket, hogy mi az ok annak, hogy a mindennapi teendők gyakran megelőzik azt, aki elvileg a legfontosabb számunkra, számomra a legfontosabb egyébként. De elvileg mindenki számára a párjának kéne a legfontosabbnak lennie, igen?
1: Akkor én mondom azokat a kisebb-nagyobb bakikat és példákat összevonva, hogy mik is idézhetik elő ezt, hogy amikor szegény párunkat elhanyagoljuk. Hát van mondjuk 3-4 dolog, ami nőként számomra fontosabb, mint a párkapcsolatom. Az egyik például a terhesség és a gyerek születése. Nagyon-nagyon sajnálom ilyenkor szegény férfi társaink összességét, mert ilyenkor olyan kevés időt tudunk velük tölteni, és annyira a terhességre és a gyerekre fókuszálunk, hogy szegény pasikat ilyenkor ilyen mínusz egybe rakjuk.
0: Tehát, még a terhesség ide alatt talán még tudsz vele lenni, inkább a helyzet onnan neheződik, amikor már a gyerek megszületik, de az egy közös alatt talán még tudsz vele lenni, inkább a helyzet onnan

0: De a pasik ezt nagyon nehezen viselik, Robi, és nagyon sok kapcsolatban ez egy törésvonal, hogy elég úgy viselkednek.
1: Én nekem, ha lenne egy gyerekem, én imádnám a gyerekemet, engem az nem
0: zavarna. De azt már nem imádnád, ha Judit...
1: Micsoda?
0: Azt mondom, nem imádnád, ha a barátnőd mondjuk így mínusz egybe rakna.
1: Hiába, de nagyon akkor is a gyereknevelésből, abból, hogy igen, bár most az ugye a gyerek
2: most mondta
1: részét kell.
2: Hogy első a párunk, de azért amikor gyerek van, azt ugye...
1: Hát akkor első a gyerek?
0: Hát
1: igen, de alapvetően a párkapcsolatban, nem minden párkapcsolatban születik gyerek, illetve mindenkinek van gyereke, és nem mindenkinek való gyerek, ezt is hiszem is. Valom, tehát
0: ebben
1: vannak emberek.
2: Az is igaz, igen.
0: Ebben egyetértünk, de mondom, ezek nőként, tehát nőként párkapcsolatban ez az egyik.
1: Én azt nem gondolom, én ezzel nem értek veled egyet, és hagyj
0: mutatkozzak
1: picit. Az lehet,
0: nagyon
1: hogy nagyon sok férfi panaszkodik erre, de miért panaszkodik? Mit látsz te, de kíváncsi vagyok, hogy felteszem a kérdést, mit látsz te az apák részéről a párkapcsolatban? Mit csinál egy apa?
0: Ha mondom, ha itthon marad két hétig, amit én nem tapasztaltam meg, de mondjuk, ha itthon marad, akkor is te a gyerekkel vagy 24
1: éve. De miért két hétről beszélsz?
0: Nem
1: szolgálod. Értem, hogy van két hét, de az ember munka mellett ugyanúgy ember. Hát a nő is munka mellett szereti a párját. Miért kell meghatározni azt, hogy a férfi dolgozik, és munka mellett második a párja vagy a gyereke? De ez nem igaz. Ezt én azt gondolom, nyilván a munka kell ahhoz, hogy pénzt keresünk, és eltartsuk a gyerekünket. De most én nem értek veled, akkor
2: gyerekünket
1: sem.
2: Gyerekünket meg a család.
1: Én nem így nevelkedtem, akkor ezt mondom.
0: Az érzelmi része elhanyagolódik, mert a nő nem tud csak a gyerekre fókuszálni. Mert szoptatni kell 3 óránként, fáradt, egyszerűen nem tud a kapcsolatban.
1: Én azt gondolom erről, hogy akkor is meg tudja, de első hónapokra ez igaz, azt gondolom.
0: Hát az első
1: talán,
0: fél évre igaz.
1: Hát legyen akkor fél év, teljesen mindegy, azért mert az első hónapok még fél év is.
0: Jó, oké, na.
1: Tehát az első hónapokra igaz lehet, de én azt gondolom, hogy egy jól nevelt apuka, az nem az oké, hogy két hétet kap ugye szülés után, aztán hogy ott legyen a családjával, de amellett, ha hazamegy, neki is ugyanúgy részt kell vállalni a gyereknevelésből.
0: Igen, de hát most egy pár hónapos gyerekre még nem tudsz részt vállalni.
1: Miért ne tudnék? Hát fürdetem az anyával együtt, ott vagyok, amikor szoptatja, velük vagyok, mellette simogatom,
0: de a pasi többet szeretne. A pasik többet szeretnének. Ugyanúgy, mint ahogy amikor nincs gyerek, a nő mit csinál, a 100%-át odaadja a pasinak mindent.
1: De pasi nem?
0: Szeretgeti, kaját tesz, most főz, takarít, megoldja, van szex, van érzelem, minden, és most jön egy kis apró gyerek, aki mindent elvesz a pasitól, mert ő azt
1: én
0: nem kapja
1: nem
0: meg, mert a nő mindent a gyerekre.
1: Na, én nem ilyen vagyok, ez a lényeg,
0: hát
1: akkor kivétel
0: vagy,
1: vagyok.
0: Nem tudod, hogy milyen vagy, mert még sose nekem, tehát én ezt nagyon sok párkapcsolatnál észrevettem, hogy akkor szegény pasi, akkor el vannak hanyagolva.
1: De most ne haragudjál, Karina, ha ott van a párod melletted egy nő, aki szoptatja a gyereket, hát az nehogy már, hogy ne engedje meg, hogy közben ne simogassam a páromat, a hátát, vagy
0: hát
1: a derekát,
0: nem, mert idegesít, nem,
1: vagy a gyereket
0: ne
1: babusgassam, átveszem tőle,
0: akkor
1: ringatom, igen, altatom, tehát, hogy ugyanúgy az apukának is ott kell lenni, az, hogy te ebben nem tapasztaltad meg, az egy dolog.
0: Értem, de aki megtapasztalta, az is panasszal élt, hogy a nő akkor a pasit nem tudja, nincs rá már energiája, érted? Tehát nem
1: ezt én értem,
0: adni, mint előtte.
1: Nem is kell olyankor, vagy is kell, de hogy az,
0: kell,
1: az
0: de hogy
1: más kategóriába igény esik. Tehát, hogy arra az időre a férfinek el kell fogadni, hogy jön egyfajta... De nem, én azt sem mondom, hogy eltétlenül kell fogadnia, inkább azt gondolom, hogy
0: kell
1: kategorizálni a dolgokat, és vannak dolgok, amik háttérbe esnek. Mondjad, Sanyi?
2: Hát de annyi, hogy annak nyilván az anya is örül, hogyha az apa kiveszi a részét, ez őt erősíti, támogatja, tudja, hogy számíthat rá egyebek, hogyha azért ezt azt megcsinál a gyerek körül is, és akkor, de ugyanakkor valóban az van, hogy igen, akkor már kimerül az anyuka, és akkor ugye nyilván ezeket a általános eddig megszokott közelítéseket, mert nem azért, mert hogy most ilyen védő ösztönnel a gyerekét az apjától védené, vagy bármi, mert hogyha nincs rá oka, meg tudja, hogy ugyanúgy szereti az apuka is,

0: emlékszek, ha apás szülés volt, meg azt is igényelt, hogy ott legyen mellette. Tehát ez kell, de ahogy Karina mondja, tényleg egyetértek azzal, hogy igen, tehát hogy akkor már azt mondja, hogy jól van, drágám, de hát mint amikor a máskor arra hivatkozik, hogy sajnálom, de fáj a fejem, meg fáradt vagyok, de ez most egy, azt akkor lehet, hogy kamuzza. Itt viszont nem kamuzik, hanem ez egy valós helyzet, amikor azért a gyerek az energiát az anyatejjel együtt leszívja.
1: Így van, tehát a gyerek lesz az első, tehát így a pasi volt az első az életemben, most bejött egy gyerek, és a pasit kicsit kitúrta.
2: De egy férfinak is a gyerekének kell, hogyha van egy gyerekem, akkor a gyerekem az első.
1: Hát a nőnek na, igen, hát de akkor te le vagy passzolva, édeszülem, akkor te ott
2: parkolj. Karina, te ezt mondod, én azt gondolom, hogy mindent meg lehet oldani, mindent lehet, csak akarni kell. Az a kérdés, hogy mire van, az igaz, hogy sok energiát elvisz egy gyerek, tartom, és ez egyetértek, de én azt gondolom, hogy pont azért van egy pár, hogy egymást kiegészítse, és például amíg például a gyereket például mondjuk elaltatja az apuka, anyuka tud pihenni. Tehát, hogy fel lehet osztani a feladatokat, meg lehet csinálni azokat, ki lehet vitelezni sok mindent, tény sokkal nehezebb, tény sok áldozattal jár egy gyerek, és hatalmas felelősség, és ezt soha nem vonom, és vontam, és nem is fogom kétségbe vonni, de szerintem nincs lehetetlen, csak tehetetlen.
1: Jó, oké, na mindegy, akkor térjünk át a másik dologra, csak már el fogom felejteni,
2: mert igen, mert te leragadtál ezzel. Egyrészt, másrészt most alapvetően egy olyan párkapcsolatot néztünk elsőre, amiben még nincs gyerek, és igazából ez a gyerek dolog, ez már amikor ezt már
0: aktív.
1: Jó, hát én tovább hát azért, mert igen, na most ha nézzük akkor azt, hogy akkor nincs gyerek. Ha nincs gyerek, akkor sem, tehát akkor is a kapcsolat elején te nem teszel bele még annyi energiát, mert nem tudod, hogy biztos lesz a kapcsolat, vagy nem. Tehát tapogatóztok mind a ketten. Most, ha eltelik fél év, akkor már azért csak megismered azt a párt, aki veled van,
2: meg a menet. Róla
1: sok
2: ne harag, ugye kérdés megint hozzád. Mi az, hogy a kapcsolat elején nem teszel bele annyi energiát?
1: Mert nem akarsz pofára esni, és nem akarod azt, hogy te beleteszel 100%-ot, a másik meg csak játszik veled. Hát a kapcsolat elején még
2: alapvetően az elején le lehet tisztázni.
1: Nem lehet letisztázni.
2: Dehogy nem,
1: ez nem
2: lehet
1: úgy működik. Nem, Robi, ez nem tisztázás, nem megbeszélés kérdése. Nem tudsz még úgy kötődni a másikhoz, mert nem ismered. Tehát kell egy fél év, egy év, míg megismered a másikat, és tudsz bele 100%
2: energiát. De soha nem ismered meg igazán a másikat, egy élet is kevés.
1: Jaj, Robi, de hát ne így erre gondolj, hogy egy élet is kevés, de nincs időnk. Az a téma, hogy nincs időnk. Ha nincs időnk, tehát óvatos vagy még az elején, mert nem tudod, hogy mi lesz a kapcsolatból. Tehát óvatosan közelítesz, hogy eljuss odáig, hogy belefektes energiát, mert ha belefektetsz energiát, és a pasi csak játszik veled, akkor lehet, hogy 3 hónap után pofára esel, és akkor az lelkileg nagyon-nagyon összedönt. Tehát nem
0: vagy,
1: tudsz.
0: Vagy fordított esetben.
1: Vagy fordított esetben. Ajjá.
0: Igen, de mondjuk közben meg ha azt gondoljuk, hogy az elején van a delírium, meg a Z, meg a
1: rózsaszín lilaköd, igen, Sanyi segítek.
0: Rózsaszín lilaköd, igen, akkor
2: igen, nagyon leakadtatok. Mondjad, Sanyi. Én most direkt láttam nektek a stafétabotot, eddig beszéltem én eleget.
1: Nem, szerintem Sanyit elvesztettük.
2: Jaj, Sanyit elvesztettük, akkor elnézést kérünk, ez volt a technikai hiba, majd Sanyi visszajön.
1: Igen, Sanyit valamiért elvesztettük, most már bánon elhagyjuk a Sanyit.
2: Én nem tudom, mi van Sanyinál.
1: Sanyi elveszett.
2: Amúgy Karina, te azt észrevetted, hogy az előbb de a gyerek nevelésvállalásnál nem is egy dologról beszéltünk, mert te ragaszkodsz ahhoz, hogy az apa háttérbe szúr minden áron.
1: Hát a érzelmi oldalon igen. És itt most az érzelmi oldalát nézzük, igen.
2: Jó. Igen. Kíváncsi vagyok a hallgatók véleményére, hogy szerintetek, kedves hallgatók, egy apa, ha születik egy gyerek egy kapcsolatban, háttérbe szorul érzelmileg? Ez a hangsúly, kihangsúlyozzuk, mert Karina kihangsúlyozta, akkor én is így teszem fel a kérdést, erre kíváncsi vagyok. Viszont szerintetek egy kapcsolatok, beértve egy kapcsolatok, akár több kapcsolat, de most adott esetben egy adott kapcsolatban belül lassú távolodása észrevehető időben, vagy csak utólag látjuk a jeleit?
1: Lassú távolodás. Az a fél, aki távolodik lassan, az észreveszi. A másik fél nem biztos, hogy észreveszi azt, hogy te lassan távolodsz, mert nem fordítanak a párok sajnos egymásra annyi időt és energiát, hogy észrevegyék. Tehát nem gondolod azt, hogy tőlem távolodik. Mert bele süppetsz egy kapcsolatba, beleülsz a fotelba, és nem gondolod, hogy te annak a lába ki fog törni, és mondjuk fenékre billensz. Tehát nem gondolod, mert ó, tök jó, nekem vagyok egy kapcsolatban, biztos a kapcsolat, jól érezzük magunkat. Vannak pici jelek, okosan gondolkozol, és okosan tudod, de mindig találsz kifogást, hogy miért nem. Hogy ez nem is az a jel. Ó, én ezt nem, jól látom? Á, nem látom jól. És akkor egyszer végre csak azt mondja a másik fél, hogy figyelj, bocs, én ezt nem szeretném tovább. Tehát nem veszik észre a jeleket.
2: Én is azt gondolom, hogy az a fél, aki mondjuk távolodik, az tényleg tudja. Tehát az tudatosan távolodik, és tudatosan építi le a kapcsolatot. A másik fél, az hát elvileg isztelnie kellene, de sokan csak utólag úgymond esnek pofára, hogy hoppá, hát ez a kapcsolat már nem menthető, amikor már ott állnak a helyzet előtt, hogy a másik mondjuk elhagyja, vagy elhagyta.
1: Hát nem veszik komolyan, tehát én is nagyon sokszor küldtem a jelet, küldtem, szóltam, figyelj, változtass, figyelj, menj el dolgozni rendes munkahelyre, keres normális pénzt, ne kelljen nekünk is szűkösködnünk, ne legyen az, hogy nem fizet ki a vállalkozó, és hát az, szól az ember, kér az ember, és akkor eltelik egy év, akkor az ember azt mondja, hogy én ezt nem szeretném tovább csinálni, mert egy felnőtt 35 éves embert én nem fogok eltartani, itt a gyerek, komolyan kéne venni az életet, és nem, jelküldés volt, fogadás nem volt, akkor elköszönünk egymástól. Hát tehát ez ember küldi egy nő a jeleket szépen, de hát ha nincs vétel, nincs adás, akkor megszűnik a műsor. Mert így elbagatelizálják valahogy a pasik ezt. Á, nő csak hiszt is. Na, de az általában biztos rossz napja van, étterőjén fölidegesített a gyerek, rossz a munkahelyén a viszony, nem vesznek minket komolyan.
2: Ha.
1: Na inkább ilyen női hisztinek hívják. Ez pedig...
2: Igen, de mondjuk én meg azt tapasztaltam, hogy sok nő mondjuk pont akkor hisztizik nagyon be, és elnézést kérek, én ezt gondolom, és ezt feltételezem, nem tudom. Ahogy azt sem tudom, hogy milyen apának lenni, tehát hogy azért, mert én kiállok amellett, az ellenpólus mellett, hogy nem biztos, hogy az apa háttérbe
1: vannak kivételek, én ezt aláírom, de nagyon-nagyon kevés.
2: Te ugyanígy visszacsatolva, tehát most az eredeti témánkra, az előzőt én lezártnak tekintem, nem akarom ezt tovább feszegedni, meg felesleges is, csak utalva rá. Tehát, hogy igazából mit akartam mondani? De igen, azt akartam csak mondani, hogy szerintem feltételezem, hogy sok nő mondjuk például akkor hisztizik be, amikor mondjuk a párja közli vele, hogy ő szakítani szeretne, és mondjuk bepánikol, és sokot kap, és akkor vannak nők, akik képesek bosszút állni az exükön. Hát olvastam olyan dolgokat, hogy nők, amikor a pasi aludt, mert még kénytelenek voltak együtt élni vele, leragasztott a mi szikszalaggal a farkát, meg ilyen gonoszságokat csináltak. Most nem tudom ennek egyébként miért nem van, ez gyerekes. Tehát, hogy vele gondoltam ebbe, és amikor olvastam ilyen történeteket, hát mondom, atya, úr, Isten, hogy lehet így? És én pont ezt gondolom, hogy például adott esetben, és ez igaz lehet a férfiakra is, és nem akarom csak is a nőket kiemelni, hogy amikor szembesülnek azzal, hogy az a kapcsolat véget ér, akkor pánikolnak be.
1: Van benne igazságod nőként, a nők sajnos gonoszabbak, tény is való egy válásnál, mert van egy vicc is erről, nem idézném, mert nem tudom pontosan, hogy a nő azért egy válásnál, mint a hurikán olyan, mert mindent visz. Ez elképzelhető, ez a vicc és ez a szólás nem azért alakult ki, mert nincs igazságtartalma. A pasik nagyvonalúbbak, ez tény is való egy szakításnál, de a nők apróbb jeleket küldenek egy pasi felé, csak a pasik nem veszik az adást. Tehát én ezt,
2: de ugyanúgy, ezt, amikor ismerkedsz egy csajjal, az ismerkedés során ismernek ezek az apró jelek, hogy hello, nyitott ajtó vár téged, vagy éppen zárt ajtó, és nem biztos, hogy a szemedbe fogja egyből mondani, hanem küld jeleket, és azt te neked venned kell, és most erre vagy valaki vagy képes, hogy veszi, vagy nem, szerintem.
1: Igen.
0: Meg ugye a csajok amúgy is apróbb jeleket adnak.
1: Igen, és nem egyértelmű néha szegény pasik számára a jel, és így nem tudnak vele mit kezdeni.
2: Nekem ezzel nem volt eddig problémám életem során.
1: Akkor jó csajaid voltak.
2: Lehet, nem tudom, de én alapvetően így a jeleket vettem mindenkitől.
1: Tehát akkor neked jó vevőd van.
2: Lehet, hogy jó az azó vevő.
0: Hát na.
2: Na most egy utolsó kérdés, aztán megyünk zenélünk, hogy vajon miért olyan nehéz a jelen pillanatot választani a majd egyszer helyett?
1: Én úgy vagyok ezzel a jelen pillanattal, hogy én nagyon-nagyon szeretem megélni azt, ami van, tehát én ebben kapcsolatban a negatív részéről nem tudok nyilatkozni, mert én nagyon élek, én világéletemben amit szerettem, amit akartam, ami lehetőségem volt, én mindent kihasználtam, tehát olyan vágyam, azon kívül, hogy szeretnék Olaszországban élni, olyan vágyam nincs, tehát amit én szerettem volna, mindig meg tudtam valósítani, mertem élni, tudtam élni. Nem mindenkinek adatik meg ez, hogy ennyi sok mindent megéljen ennyi év alatt, tehát gondolkodtam, mert írok egy könyvet is róla, de tényleg, tehát én mindent megéltem, amit szerettem volna. Jó szükségem volt arra, hogy legyen egy jó családom, legyennek jó párkapcsolataim, legyenek lehetőségeim, de a kapcsolatokban is azért megélni azt, ami van, meg kell tudni élni, mert nem biztos, hogy a kapcsolat az hosszú életű lesz. Tehát az első ismerkedésem tartott másfél évig, a második volt egy éves, a harmadik volt másfél éves, mert mindig kiderült valami ennyi idő után, tehát csak annyit tudtam megélni a kapcsolatomban. De azt megéltem.
2: Na közben kaptunk üzenetet, Judit írja nekünk, hogy persze, amikor a fickó a sampomba kevert valamilyen anyagot, hogy kihulljon a lány haja, úgyhogy ez nem csak a nőkre igaz, ez a...
1: Igen, ez igen.
2: Jó,
1: igen.
2: Ez teljesen tehát
1: vannak, igen.
2: Tehát oda-vissza tehát én is
1: kell élni, tehát meg kell élni a kapcsolatban, amit lehet, mert nem tudja az ember, hogy meddig tart.
2: Igen, bár egyébként, ha hosszú távra tervezel azért, az nem biztos, hogy hosszú távú is lesz, azért ezt be kell kalkulálni. Ugye persze az ember nem...
1: Tehát nem két hétre, meg egy évre szeretné a párkapcsolatot.
2: Nyilván.
1: Amíg tehát keresel, alapvetően... meg tapogatsz, meg kutatsz a pasik között, még az elején 20 évesen, 22 évesen, tehát nem biztos, hogy mindenki megtalálja. Ja,
2: de annyira fiatalon nem is biztos. Később már lehet, hogy másképp gondolkodol, de nyilván fiatalon, van, aki fiatalon is egyébként.
1: Nem megtalálja, annak nagyon szerencsés helyzetben van, igen.
2: Igen,
1: annak,
2: tehát annak ez is nagyon örülünk. Embere válogatja. Én amondom vagyok, hogy picit zenéjünk, aztán pedig innen folytatjuk a műsorunkat. Tartsatok velünk tovább.

Mindjárt, kedves hallgatók, 3 óra, amikor jönnek a friss hírek, információk, Sanyi kollégánál az áram teljesen elment, jelenleg Debrecenben esik az eső, az országban hol az áram, hol a vízhiány a probléma, ez a nagy hőség ezt hozza sajnos, mindenki vigyázzon magára, és ha tehetitek, hallgassátok továbbra is a Lépés Rádiót, a hírek után folytatjuk a témánkat.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Új korszak kezdődik a budapesti parkolásban, a fővárosban marad a közlekedési múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöld rendszámos járművek parkolási kedvezménye is. A fizetős parkolási zónákban található közterületi töltők használata során a töltés ideje alatt is parkolási díjat kell fizetni. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Egy éve bocsájtották fel Magyarország második kutató űrhajósát, Kapu Tibort. Ebből az alkalomból rendezvénysorozat kezdődött a budapesti Millenáris Parkban. Az esemény megnyitóján szólalt fel Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki elmondta, bár a Hunar program évvégén lezárul, szeretné, ha folytatódna a megkezdett fejlődés, és erre a fél évre felkérte Kapu Tibort a program vezetésére. A miniszter szerint az űrtevékenység az egyik legfontosabb feladat, mert ez nem csupán egy iparág, egy kutatási terület, hanem befektetés a jövőbe. Az űripar a világ egyik leggyorsabban növekvő ágazata, hangsúlyozta. Budapesten marad a közlekedési múzeum. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelyéről döntött a kormány. Most véglegessé vált, hogy nem Debrecenben lesz, hanem Budapesten az egykori északi járműjavító területén, a Dízelcsarnok környékén. A debreceni elhelyezéshez kapcsolódó tevékenységet le is állították. A kormány közlése szerint az új közlekedési múzeum projekt előkészítése már megtörtént, de felszólítják a közlekedési és beruházási minisztert, hogy vizsgálja felül a megvalósítás ütemezését. Emellett utasították a projekt és a kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges költségek vizsgálatára is. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandr Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcs hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, és folytatjuk is mai műsorunk témáját, méghozzá azzal megyünk tovább, hogy mondom is, a szeretet vagy a figyelem hiányzik. A bejegyzés egyik legerősebb gondolata, hogy sok kapcsolat nem a szeretet hiánya miatt romlik meg, hanem azért, mert a másik már nem érzi magát fontosnak. Vajon tényleg a figyelem az egyik legnagyobb szeretetnyel? Kérdezlek titeket, hogy mitől érzi valaki, tehát mitől érzi valaki igazán azt, hogy fontos a párja számára, szerintetek?
1: Hát a figyelem az biztos, hogy fontos, ugye Sanyi, meg visszajött.
2: Hát a figyelem az nagyon fontos, igen. Tehát ugye ez, anélkül semmit nem ér, nem figyelsz a másikra, nem tudod, hogy mi jó neki, nem tudod, hogy mi rossz neki, semmi.
0: Hát igen, ez csak fontos. Ezt a figyelmet annyit hagyja viccsel, aki bennetek pont most olvastam egy posztot, hogy a mai világban sokan a figyelmet nem szabad összekeverni a folyamatos visszacsatolással. Tehát, hogy vannak azok, akik úgymond hajszolják azt, hogy a párja folyamatosan dicsérje, folyamatosan visszacsatoljon. Tehát erre gondolok, most írtam jobb példát, nem teszem.
2: Ja, igen, igen,
0: tehát,
2: értem.
0: Hogy a figyelem a legfontosabb, ez egyik legfontosabb, de nem szabad összekeverni ezt a kettőt. Sokan összekeverik.
2: Hát aztán még a törődés, mert a figyelemmel, tehát az, hogy oké, hogy jó, figyelek, az valahol benne van, de azért a törődés az még
0: az összejelköd, tehát az a része.
2: Mert én figyelek arra, hogy neked gondjaid vannak, de ja, hát igen, tudom, már mondtad, hogy most éppen ez vagy az a problémád, de nem úgy nem kérdezek vissza, hogy ja, hogy egyébként még ez érzed, vagy fáj még a fejed, vagy egyébként még nehéz, mit tudom én, ezt vagy azt megcsinálni, vagy vannak még munkahelyi gondjaid, mert meséltél róla a múltkor, hogy ez még mindig fennáll, vagy bármi. Tehát, hogy
0: igen,
2: és utána mondjuk
0: én akár azt
2: tanácsokat
0: gondolom,
2: is
0: nagyon...
2: adok neki, ha tudok, ha nem, akkor...
1: Én a figyelmet másképp illusztrálnám ebben, tehát tudom, hogy például nehezen alszik a párom, akkor odafigyelek rá, hogy amikor legalább tud aludni, akkor hagyom. Csendesebben működöm itthon. Majd odafigyelek rá, hogy mondjuk két cukorral issza a kávét. Apróságok, de apróságok, hogy hogy eszi a pörköltet, csípősen szereti, vagy csípős nélkül. Tehát ezek pici apró dolgok, de a nők inkább erre figyelnek, hogy úgy adnak enni, úgy adnak inni, úgy gondoskodnak rólad, ha beteg vagy, hogy beviszi a gyógyszert, hogy figyel arra, hogy beszedd a gyógyszert, mert a pasik nem szokták ezt nagyon követni. Jaj, nekem nincs semmi bajom, mert nem érdekes vagy, nagyon-nagyon beteg már 37-2-nél is, de hogy a nők inkább ilyen apróságokon tudnak jobban odafigyelni és kapcsolódni. A másik témára gyorsan reagálnék még, amit Robi mondott, ez a visszacsatolás, hogy az, hogy állandóan dicsérsz, vagy állandóan elvárod, hogy dicsérjenek, vagy állandóan visszacsatolás kell arról, hogy te mindent jól csinálsz, vagy mondjuk mindenért lebasznak, bocsánat a csúnya szóért, hogy már megint nem csináltad, már megint nem vitted ki a szemetet, már megint nincsen a helyén, már megint szanaszét szórtad a ruháidat, az is az egy frusztráló lehet, tehát mind a két része egy rossz dolog, mert ebbe a pasi beleún, hogy mi mindig állandóan rendre utasítjuk, hogy ez se jó, az se jó, az se jó, de a túl jó dolgok és a túl dicséret sem jó, mert szokták mondani, a túl dicséret büdös. Meg az
0: igen, csak mondom, manapság például mostani fiatalok, én azt látom, és ez sajnos sok emberre igaz, hogy túlságosan azt szeretik, hogy azt hallják, hogy a párjuk elhalmozza őket szeretettel, olyan értelemben, hogy ajándékokról ajándékokra, hogy kapjanak, és ez lányokra, fiúkra egyaránt igaz, folyamatosan visszacsatolást várnak, és nyilván kell a kapcsolatba ez is, tehát kell egyfajta visszacsatolás, mert miért ne kellene, mert jól esik, hogyha tényleg ügyes a párod, megcsinálod, én is megdicsérem a páromat, ő is megdicsér engem, és ez kell, ez jól esik a másiknak, ez egy alap dolog, legalábbis nálam, de alapvetően az, hogy állandóan ezt csinálni,
1: Az azért fárasztó mind a két fél részéről. Mindig azt figyelt, hogy most mindig mondanom kell, hogy jól csináltad. Vagy mindig,
0: én azt gondolom egyébként még, hogy a figyelem és a törődés mellett a tisztelet, a megbecsülés és a teljes őszintesség is nagyon fontos, és fontos elemei.
2: Ezek is fontos.
0: És az őszinte kommunikáció. Én ezen,
1: na hát én azt tenném a legfontosabbnak, mert sajnos a mai fiatalok nem szeretnek őszintén kommunikálni, inkább elhallgatnak dolgokat, és így a kapcsolat el sem tud jutni A-ból B-be, csak az A között lavíroz, mert nem mindig osztják meg azt, amit
0: jelent. Pedig az őszinteség a legfontosabb. Igen, ha nem őszinteségre alapul egy kapcsolat, akkor szerintem ott teszi meg a fene.
1: Mert a bizalom az persze az az alapja, hogy bízom benned, hogy nem kajtatsz más csajok után.
0: De a bizalom mitől alakul ki, Karina? Attól alakul ki, hogy a párom elmond nekem mindent, ami úgymond vele történik, és itt most nem a legapróbb dologra gondolok, hanem fontos dolgokra gondolok. Az, hogy megosztjuk egymással a problémáinkat, megosztjuk egymással a dolgainkat, hisz egy pár vagyunk. Az, hogy most, mit tudom én, apróságokat nem osztunk meg, az ember elfelejti, meg dolgozunk, élünk, tehát, hogy az az élet része mindenkivel, minden kapcsolatban előfordul, csak utólag mond valamit, vagy lehet el sem mondja, de a másik észreveszi, vagy rákérdez. Tehát ez az élet része, hát nem kell mindig mindent mondani, tehát néha a csend többet mond, mint minden szónál, erről is beszéltünk már, de az viszont igaz, hogy az őszinte kommunikáció egy őszinte hosszú távú, ha hosszú távú és komoly kapcsolatot akarsz, akkor ez a minimum és ez az alap. Na most lehet egy kapcsolatban úgy megtanulni odafigyelni egymásra, tehát még egyszer még futok inkább a kérdésnek, ez a meleg. Lehet-e egy kapcsolatban újra megtanulni, odafigyelni egymásra? Ez évek alatt elkopott. Hát ha már elkopott, akkor hogy figyelj oda? Tehát azt gondolom, hogy nem szabad megengedni azt, hogy elkopjon.
1: Igen, de ez nagyon nehéz. Tehát most
2: hát igen,
1: a hosszú távú kapcsolatokról beszélünk hát most.
2: Nem akkor. Egy F5-tel frissítjük fel ezt az egészet.
1: F5 a frissítés, de jó, kösz, Sanyi, hogy szóltál.
0: Hogy kérdezzek valamit tőletek meg a hallgatóktól is, aki válaszol rá, válaszol, aki nem. Hogy azt mondjátok, hogy nagyon nehéz fenntartani. Hogyha szeretem a páromat, és őszinte, és valós kommunikáció van egymás között. Tehát ez megvan, és tisztelem.
1: Jó, vegyük ezt alapul.
0: Vegyük ezt alapul. Akkor miért nehéz? Hát miért olyan nehéz megkérdezni minden nap tőle, hogy, vagy nem is minden nap, de amikor érzed, hogy neki nehezebb napja van, hogy vagy, mi a baj, tudok-e segíteni? Miért nehéz megtenni ilyen apró lépéseket? A másiknak nagyon jól esik, hogy oda nyújtod a kezedet, hogy megleped naponta, nem, ha nem is azt mondom, hogy naponta, mert naponta azért nem, de hogy mondjam, így randomszerűen, de nem ritkán, hanem amikor csak tudom, ha lehetem, hogy én képes lennék naponta is, de hetente biztos, valami aprósággal meglepni a páromat. Lehet, hogy az csak egy apró, nem tudom, egy péksüti lesz, most értem, ez jutott eszembe, vagy egy bombon, vagy egy szál virág, vagy bármi. Miért nem lehet ezt megtenni? Most értem, hogy van ennek anyagi vonzata, értem. De csak valami apró figyelmesség. Nem biztos, hogy ajándékra gondolok. Például tényleg az odafigyelés, vagy az, hogy elzárod utána a csapot, megköszönöd neki a vacsorát, elmosogatsz utána. Ezt miért nem lehet fenntartani hosszú távon? Ez miért nehéz az embereknek? Tehát nekem ez olyan magától érthetődő dolog, tehát hogy nem azt mondom, hogy néha nem kell rám szólni, mert én is hajlamos vagyok el kényelmesekedni és kiskirálykodni meg olykor, hogy mondjam, elvárni, hogy kiszolgáljanak, mert férfiból vagyok, és szerintem ez egy férfiúi rossz tulajdonság, hogy mi képesek vagyunk belekényelmesedni, bár lehet, hogy vannak nők is, sőt, ismerek olyan nőt is, aki ugyanígy van, hogy belekényelmesedik az életébe.
1: Tehát akkor mégis megadtad a kérdésre a választ, a kényelem.
0: Jó, de nem lehet úgy élni mindig.
1: De lehet.
0: Időszakosan lehet kényelmesen élni, de tenni kell. Jó kapcsolatért mindig tenni kell, és az embereknek miért nehéz tenni? Nekem ez a kérdés.
1: Mert megszokta azt, hogy ott vagy, megszokta a biztonságot, megszokta, hogy megkapom azt a szeretetet, kedvességet. Hát én megszoktam, mert kicsit nem adok, akkor is kapok. Ha nem adok, csak még kevesebbet, de én még akkor is kapok. Hát akkor, ha így is kapok, akkor, hát akkor elkényelmesedtünk. Tök jó abba a kis plüss fotelbe ülni, így kiszolgálnak, minden kapok? Működik ugyanúgy, ahogy van. Tehát minden állandó, úgy is, hogy csak keveset adok bele, és megszokod.
0: Hogy igen, is, de ilyenkor kapsz. Kell a másik félnek néha úgymond rászólni, hogy
1: igen.
0: Én neked is ugyanannyiba kerül megcsinálni azt.
1: És akkor mi lesz, megsértődsz?
0: Dehogy sértődsz, én látod, nem sértődök meg.
1: Hát te nem, de te mondom, te egy börtönben álmok, lányok vágya vagy, de te más, de alapból igen. Kikérik maguknak? Hát én itt vagyok, én segítek, én hozok, meg teszek, de közben nem. Tehát az egójuk sérül ilyenkor a pasiknak.
0: Hát jó. Nem tudom, én ezzel nem értek egyet, de...
1: Ne baj, én örülök tök, hogy nem értek
0: egyet. Nem vagyunk egyformák, én erre csak azt mondom, de azt gondolom, hogy valahogy ezt akkor is le kell kommunikálni egymás között, és néha minket, pasikat, vagy adott esetben adott nőket is föl kell ébreszteni, akit meg nem lehet, hát az előbb-utóbb az a kapcsolat szétesik, és akkor már ott nem fog működni. De ezek mind kellenek ahhoz. Lehet-e egy kapcsolatban... Ja igen, erről beszélgettünk, csak közben én már itt elkalandoztam, és ez volt a kérdésem. Tehát visszatérve a kérdésre, azt nem hiszem lehet, tehát azt lehet, és azt most végig a kérdést újra értelmeztem. Bocsánat, kérek a hallgatóktól.
1: Nem, semmi gond, én most itt várok arra, ami kibogózul a szálakat.
0: Ez a meleg úgy látszik nekem, nagyon beütött. És úgy hangzott a kérdés, amire részben válaszoltunk, hogy lehet egy kapcsolatban újra megtanulni, odafigyelni egymásra, ez évek alatt elkopott.
1: Szerintem lehet. Belegondoltam, én szerintem lehet.
0: Belegondoltam, lehet. Hogy igen, lehet. Hogyha az ember észbe kap, akkor lehet, de most én más honnan közelítettem meg elsőre a kérdést.
1: De nincs ezzel baj, mert ez is egy nagy közelítés, és ez a legfontosabb része. És pont ezzel mondtad el, hogy miért nem lehet mondjuk 40 évig, 50 évig tényleg fenntartani azt az apró kis tüzet. Nem nagy dolgokkal, aprókkal, mert akkor már nem kell megújulni, de meg is lehet újulni. Tehát rádöbben az ember, hogy hát tényleg itt van a feleségem velem 30 éve, minden nyűgömet, hülyeségemet eltűri. Hát csak már megemberelem magam, hogy még 30 évig együtt legyünk.
0: Pontosan. Biztos, hogy egyrészt, másrészt pedig egyébként pont az előbb ugye azt a részét ragadtam meg, és arról beszéltünk, hogy miért nem lehet fenntartani hosszú távon, és mondtad, hogy nehéz, és itt ragadtunk le. De hogyha azt az oldalt nézzük, amire a kérdés utalt, és akkor még egyszer ezért mondtam, hogy értelmeztem újra, hogy
1: igen, nem baj, de ez mind a két oldalát megnéztük.
0: Így ezeket elfelejtjük, vagy elmaradnak a munka, meg az egyéb feladatok mellett, akkor lehet újra visszahozni.
1: Lehet, mert szerintem... az emberek leülnek, és elképzelhetően megbeszélik, hogy te figyelj, ez most itt valami eltört, ragasszuk már össze egy kis pillanatragasztóval, mert ez a kapcsolat most így nem megy, de mégiscsak együtt vagyunk nagyon régóta, nem, jó ez így. És akkor az emberek úgy föleszmélnek, úgy belegondolnak, hogy hát tényleg, hát szükség van rá, nagyon szeretem, életem része, fontos nekem, és akkor az emberek úgy visszatalálnak magukhoz, vagy egy házassági évforduló, egy nyaralás, egy jó érzéssel eltöltött hétvége.
0: Jó, és ide vonatkozik a következő kérdésem, bocsi Karina, hogy beled szólok, és Sanyihoz fordulnék, most Sanyi itt vagy még, vagy elment az áramod megint?
2: Nem.
0: Okay. A kérdés úgy hangzik, és kíváncsi vagyok rád, hogy szerinted a hétköznapi apró gesztusok, vagy a nagy romantikus pillanatok tartják életben hosszú távon egy kapcsolatot?
2: Hát, ez attól függ, hogy milyen a pár. Hát, de most, hogyha hétköznapi gesztusokat gyakorlunk egymás felé, akkor valahol ugye, mégiscsak van egy kis romantika. Mert
0: hát de a romantika az ott van, de itt most az a kérdés, hogy a hétköznapi gesztusok, az apróságok, hát a kedvesség, amiről beszéltem, vagy pedig mondjuk egy gyertyafényes, romantikus vacsora, egy teljes wellness hétvég,
2: hát nem, nagyobb dolog. Ez nem minden esetben. Inkább csak a hétköznapi gesztusok, azok szerintem tudnak erősíteni.
1: Azok többet érnek.
2: Mert hogy azért folyton nem tudsz menni wellnessezni, vagy ha tudnál is, azért... Hát azért mégiscsak munkából élsz, és nem csak úgy hullik a pénz, Nem tudom.
1: De lehet, hogy valakinek van pénzfája is megrázza.
2: Hát, na. Nem tudom, megesik. De egy-egy ilyen viharnál, hogyha kitörik a fa, akkor elviszi a szél a lét is.
1: Ha, ebbe igazad van, igen. A mindennapi, hát, mindennapi apróságok sokkal többet jelentenek.
2: Szerintem azok többet jelentenek.
1: Sokkal, igen. Igen.
0: Én is egyetértek veletek, és nagyon kíváncsi voltam, hogy mit gondoltok erről. Ennek örömére most egy picit megyünk zenélünk, aztán pedig hamarosan nem folytatjuk témánkat.

0: egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
0: Ez még mindig a Lépés délután.
2: Egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, és folytatjuk témánkat. Most azzal megyünk tovább, hogy mikor veszük észre, hogy baj van. Sokan csak akkor döbbennek rá a problémákra, amikor a másik már feladta a reményt. De vajon léteznek-e olyan jelek, amelyeket időben is észrevehetünk, ha valóban figyelünk egymásra? Na most erről már érintőlegesen beszéltünk az előző órában, vagy ebben az óra elején is, hogy az egyik észreveszi akkor, amikor már, hogy mondjam, elkezdi leépíteni a kapcsolatot, mert érzi, hogy ez már nem működik, a másik meg lehet, hogy csak az utolsó pillanatban. Viszont szerintetek mi az első apró jel, ami arra utalhat, hogy két ember kezd eltávolodni egymástól? Hogyha mondjuk nézel egy kapcsolatot kívülről, és te nem vagy része, mit látsz meg Karina elsőre, hogy ez a két ember eltávolodik egymástól?
3: Nem érdeklődnek egymás iránt, mondjuk ez
4: arra... Aha, igen, most... Nekem is eszembe jutott valami, és én is rögtön az érdektelenségre gondoltam.
3: Tehát Sanyival lecsúrom pendülünk, igen, az érdektelenség. Tehát mondjuk nem, mondjuk attól függ, hogy igen, hogy együtt laktok, vagy még a kapcsolat még nem együtt lakással van, de mondjuk nem volt föl telefonon, nem üzensz, nem kérdezed meg, hogy van reggel, nem üzensz rá. Tehát,
4: igen, valahogy ritkulnak a...
3: Igen, ritkulnak ezek. Ha együtt laktok, akkor meg talán az szerintem az érdektelenség, amikor mondjuk külön alszotok. Tehát nekem egy kapcsolatnak az az első, amikor külön alszik két pár. Tehát nem egy ágyba alszotok.
2: Én nem ítélem meg azért valakit. Senkit nem ítélek meg.
4: De...
2: Én ismerek olyan párt, akik két gyereket nevelnek, boldog kapcsolatban élnek, és külön alszanak.
3: Oké, de az már egy alap a kapcsolatban, de ha mondjuk együtt aludtatok, és mondjuk a másik fél azt mondja, hogy én nem alszom veled, mert bármi ok is, jó, ha olyan ok van, hogy a másik nagyon horkol, és nem tudsz mellett aludni, azt megértem, de ez a külön alvás nekem ez már egy jel.
2: Lehet egy jel, de pont a múltkor olvastam egy cikket, hogy volt egy pár, akik azt írták, hogy ő nekik az az alap, hogy minden külön. Külön hálószoba, külön ágy, külön autó, külön kassa, ők egy házban laknak, azt nem tudom, hogy ki ez jár esténként. Vagy egyik nap, vagy egyik
3: a kertész, a lovász és a takarítónő. Hát ne jó, nem rossz ízlet. Változatos a kapcsolat.
2: Erre kíváncsi lennék, mert azt nem fejtették ki, csak hogy ő nekik ez az alap, és ők így indultak, tehát hogy soha nem aludtak együtt, viszont én hallottam olyat is, hogy együtt aludtak, és mondjuk nem bírta egyik. Mondjuk én ezt a részét meg már nehezebben tudom kezelni, mert én szeretem a páromat akkor, hogyha ő forgolódik, vagy nem tud aludni, vagy nehezen alszik, vagy éppen nagyon jól alszik, és én nem, akkor az alap, hogy alkalmazkodom hozzá, és hagyom pihenni, vagy nem fogom felkelteni, odafigyelek rá, tehát hogy ez oda-vissza megvan. Az, hogy most ez hogy sikerül az odafigyelés, az egy másik kérdés, hogy mennyire tudsz csendes lenni, de a megpróbálsz, a szándék az ott van. És ez amikor sikerül, amikor nem. De alapvetően én azt gondolom inkább, hogy amikor nem figyelnek oda az emberek egymásra, az már egy jel. Akár ha kapcsolaton belül vagyunk, akár amikor mondjuk kívülről látok egy kapcsolatot, és azt látom, hogy az egyik a másikkal, mondjuk eljönnek egy társasági helyre, mondjuk ott vagyunk többen, és azt látom, hogy egyáltalán nem foglalkoznak úgy egymással, és nem azt mondom, hogy foglalkoznak egymással, de hogy nem látom azt a fajta kötődés. Lehet egy kapcsolatba érezni, azt nem tudom, hogy ti észrevettétek-e, hogyha van egy pár, és valahogy nincs összhang.
3: Eltávolodtak egymással.
2: Igen, ilyen távolságtartó. És ez lejön kívülről, hogy ott már baj van. Ha belül vagyok a kapcsolatban, akkor is érzem, hogy a másik mondjuk nem puszil meg annyiszor. De ez sem minden esetben, hogy mondjam, az elhidegülés jele, de lehet. vannak akinél igen, vagy például...
4: Ez volt a rituálé, vagy így szokták meg akkor...
2: Így van, és igen, mondjuk az a rituálé, de hogy igen, de az se biztos, mert például lehet, hogy valami olyan élethelyzet van, az más, hogy egyszer-egyszer elmarad. Hát, nyilván azt jó, mondtátok, igen, hogy például reggel nem írnak egymásra, hogyha nem együtt élnek, de ezt is azt gondolom, hogy néha mondjuk a munka miatt elmaradhat. Tehát, hogy alapvetően ez a megszokás, de mondjuk elmarad. Tehát, hogy az sem biztos, igen, hogy egyből az elhidegülés jele.
4: Kellett,
2: de hogyha mondjuk tartósan azt érzi a másik, hogy eltávolodik tőle, hogy távolságot tart, hogy próbálja leépíteni, még hogyha apró dolgokkal is, akkor az már egy kapcsolat elhidegülésének a jele lehet, hogyha ez tartósan fennáll. Én azt gondolom, hogy a tartóságon van a hangsúly. Az, hogy egyszer-egyszer előfordul, mindenki hibázik, mindenki ember, néha úgy alakul az élet, az más dolog.
3: Igen.
2: Na most el lehet jutni oda, hogy két ember ugyanabban a lakásban él, mégis teljesen külön világban? Igen. Sajnos igen. Nagyon sok ember él így. És ez szomorú.
3: Hát ha nincs lehetőséged, hogy mondjuk válás után te elköltöz, mert nincs rá pénzed, módod, nem lehet eladni, vagy el lehet adni, de még várni kell, hát akkor ez egy kínszenvedés, de akkor nagyon-nagyon kompromisszumot kell kötni ahhoz.
2: Egyrészt, másrészt meg Karina, van az a helyzet, akik nem váltak el, együtt élnek, de úgy élnek, azt hiszik, hogy az a normális. Emlékszel a hétvégén, hogy pont mesélte egyik kedves ismerősünk, most mondom így kollégénánk pont ezt, hogy neki az a normális, vagy az volt a normális. Tehát, hogy direkt név nélkül beszélek, mert ez
3: igen,
2: nem publikus.
3: Igen, tehát, hogy mert az a természetes, hogy így van, akkor is szoktuk meg. Igen, igen.
2: Igen, azt szoktuk meg az adott kapcsolatban az a két ember, hogy élnek egymás mellett, és egyébként nem tesznek egymásért semmit, nem kedveskednek egymásnak, csak egy ágyba lefekszenek, felkelnek,
3: és mindenki megy a maga útján.
2: Így van. Csinálja a férj, a feleség, vagy bármi a munkáját, az adott kötelezettségét, és élnek egymás mellett, mint Marci Hevesen. De most bocsánat,
3: lehet,
2: nem tudom, hogy miért
3: élni.
2: Pont Marci Hevesen, azt most hagyjuk, de most ez a szó jutott eszembe. De az a helyzet, hogy az nem élet, mert az érzelmi oldal nincs meg. Tehát nincs érzelem közöttük, és
3: elpazarlod az éveidet a semmire végül is.
2: Hát igen. Na most mennyire fontos időről időre őszintén rákérdezni arra, hogy a másik hogyan érzi magát a kapcsolatban? Hát ez nagyon fontos, bár nem...
4: Ez hát ez fontos, hogy kontrollálni tudjuk ugye a kapcsolatunkat.
2: Én meg nem gondolom így, én azt gondolom, hogy nem arra kell rákérdezni, hogy a kapcsolatban hogy van. Nem arra kell odafigyelni, hogy ő maga hogy van alapból is. Most a kapcsolattól független. Mert akkor érzi valaki jól magát a kapcsolatban, hogyha önmagát a bőrében is jól érzi, és valóban engem választ. Én mindig azt gondolom, hogy egy kapcsolat mindig egy választás. Én minden nap ugyanazt az embert választom akár 30 éven keresztül, vagy bármi, de valamilyen szintén nőt választom, ő engem választ. Tehát az a két ember egymást választja, és az valamilyen szinten akkor tud működni, hogyha odafigyelnek, és megint visszajön az előző megszállásba az odafigyelés egymásra, és nem az van, hogy élnek egymás mellett, mint az előző kérdésnél való.
4: Ja, és hát felvetés. Ez akkor biztos, hogyha minden nap eléneklik a tavati szélvizet áraszt.
2: Nem, Sanyi. ne!
3: Hát nem biztos, hogy én az életnek örülnék.
2: Hát én se örülnék, sőt, szerintem a párom se örülne, én énekelnék. Biztos vagyok benne, hogy nem
4: örülnék. Karináék, ne lehetem képzelni.
3: Mit a minden? Á, biztos, hogy nem.
2: Minden áldott nap? Sanyi, nem.
3: Hát elköltözne itt hol.
2: Nem. Itt nem arról.
4: Nem, hogy mondjuk ő énekelne.
3: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Hát nem is fog, jobb az nekünk szerintem.
2: Jobb az neked, én már hallottam éneken.
4: Ajaj.
2: Jobban jártál, hogy te még nem hallottad.
4: Na majd egyszer. Ha nagyon mazoista akarok lenni, akkor majd valahogy kihozom belőle.
3: Jó.
2: Jó van, egy picit zenélünk, azt jövünk vissza, tartsatok velünk továbbra is.

0: egy ilyen lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, és folytatjuk műsorunkat méghozzá. Azzal zárjuk a mai műsorunkat, hogy mit lehet tenni még ma. A bejegyzés végén nem bonyolult tanácsok szerepelnek, hanem egyszerű dolgok. Letenni a telefont, meghallgatni a másikat, időt szánni rá. Vajon tényleg ilyen kis dolgokon múlhat egy kapcsolat? Kérdezlek titeket, hogy szerintetek melyik apró mindennapi szokás tud legtöbbet és legjobban javítani egy párkapcsolatot?
1: Az odafigyelés az nagyon fontos, a kommunikáció is nagyon fontos, és az egyfele menés is nagyon fontos. Most ezt nagyon hülyen fogalmaztam, de igen, tehát hogy egyfele tartsunk.
2: Tehát igen.
1: Tehát, hogy ha én szeretem ezt az ételt, igen, a közös cégen, tehát ne legyen az, hogy én balra szeretnék menni, a Sanyi meg mondjuk jobbra.
0: Jó.
2: Igények, közös hobbik esetleg, de hát nyilván minden lehetnek nyilván eltérések, csak minél több öt össze, ugye.
1: Egyforma érdeklődési kör, de apróságokat kéne. Kéne, akkor mit az alap, hogy reggel fölkelsz, és ott van melletted a párod, és tudod mondjuk, hogy fent van, vagy csak ébredezik, akkor mondjuk jó reggeltet kívánsz neki. Tehát nem úgy ugrasz ki az ágyból, hogy fogod, kitakarod a takarót, sütj, ott már úgy se vagy. Tehát ezek apró dolgok, de hogy észreveszed, hogy ott van. Tehát ez a reggeli
0: Nekem ne kívánjon, hát kívánjon jó reggel, csak nekem nem mindegy az, hogy hogyan ébreszt, vagy hogyan ébredek reggel. Tehát, hogy például...
1: Hát fölkezd, kinyitod a szemed, és felébredtél.
0: De
1: és
0: nem, ez jó nálunk ez nem biztos, hogy így
1: működik. Ja, hogy nálunk ez nem...
0: Nálam is van olyan, hogy felkelek reggel, és a két véglet van. Vagy nagyon sokat beszélek, vagy meg se bírok szólalni, és akkor inkább nem beszélek senkivel semmit, és nem is akarok. Ez a két véglet van, ez mondjuk a ritkább nálam. A gyakrabb az, hogy beszélek, de én meg ezt igyekszem kordába tartani, ezt a beszédet reggel, mert azt gondolom, hogy reggel még senki nem annyira ember. Tehát ott magadhoz kell térni. Nekem például minden napi rituálé, hogy reggel nekem kell kávé, és hideg vízzel meg kell mosnom az arcomat. Mert én addig nem kelek fel, amíg én hideg vízzel nem mosakodok meg. Tehát, hogy jó. Embere válogatja, hogy például...
2: Hát nem, mondjuk az normális, mert azért az ember akár télen, akár nyáron, hát...
0: Nem mindenkinek ez az igénye, Sanyi. Nem mindenkinek ez az igénye. Tehát teljesen mások vagyunk, ember és ember között van különbség. Nekem ez az igényem, hogy én nekem kell a kis... Meg legyen, mondjuk alapvetően
1: akkor az apró örömökhöz hozzá rakjuk azt, hogy beviszi neked a kávét reggel. Na, azok apró örömök.
0: Ezek igen, és ilyenek szoktak is lenni, vagy én behozom neki a kávét.
1: Igen, tehát fordítva, igen. Tehát.
2: És egyúttal a korai öröm, igaz, ez egy zenekar neve is, de igen.
1: Tehát ezek az a korai apró örömök, hogy így kezded a napot, hogy...
0: Igen. Tehát az apróságok, az apró gesztusok, hogy meghallgatod.
2: De én mindig a reggeli médiában, televízióban, rádióban dolgozó embereket, bár most már mit tudom én, hogy a média körül meg az átszervezés után lesz nekem még ilyen reggeli műsorok például a televízióban, de ugye ott is vannak, a rádióban
0: mire
2: is vannak.
0: Mire gondolsz? Ezt értem, de mit akarsz ezzel mondani most?
2: Hát, hogy azt elkezdeni. Mondjuk van egy rádió műsor, amely kapásból élő műsor már 5 órától, mert még hogyha 6-tól kezd, hát az se kutya, de hogyha már 5-kor ott kell ülni a mikrofon előtt, és 5 óra pár
0: az
2: perc,
0: emberek ott, úgy szoktatják, úgy van a munkád, akkor hozzászoksz a korai keléshez. Miért könnyebb, és ha nem is szoksz hozzá, javítom magamat, nem szoksz hozzá, de muszáj felkelned, és muszáj embert faragnod magadból, és utána már csinálod. Tehát, hogy ez megint más, amiről te beszélsz.
2: Mondjuk a bátyád ezt önkéntesen csinálta, ugye egy rádiónál.
0: Igen, de ő is felkelt és csinálta, szerette csinálni. Viszont miért könnyebb sokszor idegenekre figyelni, mint arra, aki nap mint nap mellettünk él?
1: Mert lehet, hogy aki nap mint nap mellettünk él, az már állatira idegesít.
2: És igen, valamiért unja a sirámait, már nem akarja hallani. ugyanazt a...
1: Már sok belőle, mindig ugyanaz, monoton.
2: Nem tudom.
1: Vágyik az ember egy kis másra.
2: Igen. Még hogyha fura mód, mert igen, ha valaki mondjuk hasonló panaszokkal él, akkor mondjuk persze lehet, hogyha máról holnapra hallja, és akkor azt mondja, hogy a párom is ezen panaszkodott, hagyjál békén.
1: Tehát, hogy bele monotonizálódsz a kapcsolatba egy idő után, és szeretnél mást is. Tehát, meg az ember alapból igen. Úgy van, hogy a segítség, a szeretet, a kedvesség, azt másnak is adsz belőle, és például, ha a baráti társaságban is vagy, akkor ki akar szakadni abból a család, és akkor jobban beszélgetsz, jobban adsz, jobban segítesz.
0: Én meg erről azt gondolom, hogy ebben is van igazsága, és helytáll ez a, amit ti mondtok, ez a tézis is, viszont én meg azt gondolom, hogy akit nagyon szeretek, aki a párom, és akivel együtt élek, mondjuk, mit tudom én, évek óta, most az, nyilván mindenkinek vannak jó és rossz tulajdonsága, és vannak dolgok, amik lehet idegesítenek, de ezt meg kell beszélni, és a lekommunikálják, tudnak rajta változtatni. Valaki nem tud változtatni, most akkor adott esetben az a kapcsolat idővel így is úgy is szét fog hullani, ha nem tudnak alkalmazkodni egymáshoz, mert egy kapcsolat, egy együttélés, alkalmazkodás kérdése is, még akkor is, hogy nyilván elfogadom úgy, ahogy van, de egymáshoz változunk. És két ember egymáshoz változik, és ez a változás, hogy nem indul be, vagy nem tud működni, akkor ott már nagy bajok vannak. Úgyhogy gondolom...
1: Oké, de például tehát a barátaiddal teljesen másképp viselkedsz, mint a pároddal. A közérben, az óvodában, az iskolában, tehát azokkal teljesen, az valahogy más, ott.
0: De ez egyértelmű, hát
2: ahány közeg, annyi.
1: Igen, igen. Na de hát otthon meg, hogy otthon van, ott tudod, hogy mire számíthatsz, ott kicsit jobban elengedsz. Tehát megfelelni.
0: Az igaz, hogy jobban elengedsz, de itt most az volt a kérdés, hogy miért könnyebb sokszor idegenekre figyelni, mint arra, aki nap mint nap mellettünk él.
1: Mert arra már figyelsz, arra automatikusan figyelsz,
0: de sok ember tudod, hogy rá
1: figyelned kell.
0: Mert elfelejt figyelni, mert figyel a munkáim, mondjuk olyan munkát végez, ahol naponta 150 embernek tart előadásokat, vagy nem tudom én, leszívják az emberek az energiáit, hazamegy, és egyszerűen idővel nem egy hanem mondjuk 5 év múlva már elmaradnak olyan dolgok, amik alapok kell lennének, hogy legyenek, és nem veszi észre magát, csak már akkor, amikor mondjuk a párja bejelenti, hogy figyelj, drágám, jó lenne, most már elmennénk már évek óta, és majd, aztán egyszer csak mondjuk a nő vagy a pasi ledi. Azt mondja, hogy nekem ebből már elég, te állandóan csak a munkahelyeden vagy, állandóan csak dolgozol, állandóan csak másra figyelsz, nem is foglalkozol. Tehát, hogyha ezt nézed, akkor meg pont azért, mert az emberek képesek beleszürkülni a hétköznapokba a munkájuk, az egyéb feladatai, kötelezettségeik miatt szerintem, és nem képesek észrevenni azt, hogy igen, de nekem amellett nem csak a munkában kötelességem, hanem mondjuk otthon 4 fal közt is, hogy férfi legyek, hogy férj legyek, hogy apa legyek, hogy szeressem a páromat, hogy szeressem a gyerekemet.
2: Igen, és ez szerintem végszó is lehet, hiszen 2 percen belül...
0: De még van egy kérdésem, Sanyi, mielőtt végszó, muszáj. Ha ma este egyetlen dolgon változtathatnál a saját kapcsolataidban, vagy ti, szerintetek milyen hatása lenne oszutában, és mi lenne az? Egy mondatban.
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Változtatom kéne... több megértés, és ez hosszú távú nyugalomban szülne.
0: Te nem vagy nyugodt a kapcsolatodban ezek szerint?
1: Én sose vagyok nyugodt.
0: Új.
1: És én egy nyugtalan ember vagyok.
0: Jó.
2: Igen, a több megértés az van.
1: Igen.
0: Ezt eddig is mondtuk, de hogyha változtatnál...
2: De hát erről beszéltünk eddig.
1: Hát erről azt mondtam, igen, ezt változtatok, több megértés, és ez nyugalmasabb, hosszú távú kapcsolatot eredményezhetne.
0: Jó.
1: Vagy
0: ellentétben én úgy érzem, hogy nyugodt vagyok a kapcsolatomban, tehát én nem vagyok állandóan ideges, mint Corina.
1: Hát én sem vagyok ideges, csak nyugtalanabb. Tehát...
0: De mi nem szabad nyugtalan, mi vagy nyugtalan?
1: Hát de egyszer ezt hozta az élet, hát.
0: Ja, értem. Jó van.
1: Sokkal hát több minden másra is figyelek, mint amikkel. Tehát több helyen vagyok ott.
2: Igen. Inkább nem is azt mondom, hogy több megértem. Igen, tehát ez a folyamatos
1: készenlét, igen, tehát a folyamatos készenlét van, igen, és igen.
0: De hát ez mindenkinek megvan valahol. Csak hát nem de, mindegy hát az, hogy te nyilván stresszesen éled meg a mindennapjaidat, vagy nyugodtan. Hogy számíthatsz a párodra, vagy nem számíthatsz, vagy tudod, hát hogy
1: cserben. Ez nem, szerintem ez nem a számítok, vagy nem számít, de hogy ne, 100%-ig.
0: De befolyásolja, tehát hogy... hogy
1: én, te változtatnál, Robi, valamit?
0: Én rengeteg mindent, de most az a baj, hogy az túl.
2: Erre nincs idő.
0: Erre nincs idő.
1: Akkor hát nem tudjuk.
0: Most gondoljatok be, egyetlen egy szót mondok. Csak egy szót, egy mondatot.
1: Szó vagy mondat? Döntsük el.
0: Két szó, nem tudom. Szóval csak annyit mondok, és ezzel lezárjuk a mai műsort, hogy pont ti mondtátok azt, hogy mennyit változtam. Kívülről látszik. Nem kell többet igen mondanom. Jó?
1: Igen. Jó. Igen.
2: Okay. És még így is maradt egy csomó minden, amiben változni kéne szerinted.
0: Így van, de ez mindent elmond. Ennyi félt a mai lépés délutánban. Köszönjük, hogy velünk tartatok, maradjatok velünk, hallgassatok minket, holnap jövünk hozzátok, illetve a YouTube csatornánkat lájkoljátok, hype-oljátok, iratkozzatok föl, kövessetek minket, és tartsatok velünk. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
5: Meghosszabbították a vörös kódot, Budapesten is veszélyes betegséget terjesztenek a kullancsok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Szociális és Családügyi Minisztérium szerint a hőségriadó miatt meghosszabbított vörös kód protokoll zökkenőmentesen és hatékonyan működik. A Szociális és Gyermekvédelmi Ellátórendszer biztonságosan üzemel, mondta dr. Tóth Kinga Dóra, szociális, család és idősügyi államtitkár. A vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató nappali melegedő és szakosított intézmény megkapta. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével. Magyar kutatók figyelmeztetnek egy kifejezetten veszélyes betegségre, amelyet a budapesti kullancsok akár harmada is terjeszthet. Kutatásuk során egy évig gyűjtötték a veszélyes vérszívókat. A HunRen Magyar Kutatási Hálózat és az Állatorvos Tudományi Egyetem egy teljes éven át gyűjtötte a vérszívókat Budapest egyik Perem kerületében. A szakemberek a laborvizsgálatok során a kullancsokban korábban nem igazolt DNS-t azonosítottak. Fontos felfedezés vizsgálataik alapján, hogy Közép-Európában először mutattak ki városi környezetben egy távol-keleti vándormadarakkal együtt érkező baktériumot, amely tartósan meg is telepedett a külvárosi élőhelyeken. Ez a baktérium az emberi szervezetben magas lázzal, fejfájással, valamint súlyos izomfájdalmakkal járó betegséget okozhat. A rendőrség folytatja a hetek óta zajló közbiztonsági akciót a főváros 11. kerületében lévő Kelenföldi vasútállomás környékén. Egy hét alatt 24 embert fogtak el vagy állítottak elő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a Kelenföldi vasútállomás környékén. Éjjel-nappal vannak rendőrök a területen. A rendőrök június 18-a és 25-a között 735 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 24 embert. Többek között garázdaság miatt, elfogató parancs alapján, elzárás letöltésének elmulasztása miatt, valakit pedig bűncselekmény elkövetésén értek tetten. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor-zivatar többfelé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, a legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
6: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
7: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riddle, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
9: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
10: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
11: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
4: A reklám után
3: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: leszek. Neked, de a titkod nem leszek.
1: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
2: A Lépés Rádióban Robival.
1: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés

0: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Meghosszabbították a vörös kódot, Budapesten is veszélyes betegséget terjesztenek a kullancsok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Szociális és Családügyi Minisztérium szerint a hőségriadó miatt meghosszabbított vörös kód protokoll zökkenőmentesen és hatékonyan működik. A Szociális és Gyermekvédelmi Ellátórendszer biztonságosan üzemel, mondta dr. Tóth Kinga Dóra, Szociális, Család és Idősügyi Államtitkár. A vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató nappali melegedő és szakosított intézmény megkapta. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével. Magyar kutatók figyelmeztetnek egy kifejezetten veszélyes betegségre, amelyet a budapesti kullancsok akár harmada is terjeszthet. Kutatásuk során egy évig gyűjtötték a veszélyes vérszívókat. A Hunren Magyar Kutatási Hálózat és az Állatorvos Tudományi Egyetem egy teljes éven át gyűjtötte a vérszívókat Budapest egyik perem kerületében. A szakemberek a laborvizsgálatok során a kullancsokban korábban nem igazolt DNS-t azonosítottak. Fontos felfedezés vizsgálataik alapján, hogy Közép-Európában először mutattak ki városi környezetben egy távol-keleti vándormadarakkal együtt érkező baktériumot, amely tartósan meg is telepedett a külvárosi élőhelyeken. Ez a baktérium az emberi szervezetben magas lánccal, fejfájással, valamint súlyos izomfájdalmakkal járó betegséget okozhat. A rendőrség folytatja a hetek óta zajló közbiztonsági akciót a főváros 11. kerületében lévő Kelenföldi vasútállomás környékén. Egy hét alatt 24 embert fogtak el vagy állítottak elő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a Kelenföldi vasútállomás környékén. Éjjel-nappal vannak rendőrök a területen. A rendőrök június 18-a és 25-a között 735 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 24 embert, többek között garázdaság miatt, elfogató parancs alapján, elzárás letöltésének elmulasztása miatt, valakit pedig bűncselekmény elkövetésén értettetten. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor-zivatar több felé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, a legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
4: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
1: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

0: pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Ez jó. Köszi.
2: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Meghosszabbították a vörös kódot, Budapesten is veszélyes betegséget terjesztenek a kullancsok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Szociális és Családügyi Minisztérium szerint a hőségriadó miatt meghosszabbított vörös kód protokoll zökkenőmentesen és hatékonyan működik. A Szociális és Gyermekvédelmi Ellátórendszer biztonságosan üzemel, mondta dr. Tóth Kinga Dóra, Szociális, Család és Idősügyi Államtitkár. A vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató nappali melegedő és szakosított intézmény megkapta. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével. Magyar kutatók figyelmeztetnek egy kifejezetten veszélyes betegségre, amelyet a budapesti kullancsok akár harmada is terjeszthet. Kutatásuk során egy évig gyűjtötték a veszélyes vérszívókat. A Hunren Magyar Kutatási Hálózat és az Állatorvos Tudományi Egyetem egy teljes éven át gyűjtötte a vérszívókat Budapest egyik Perem kerületében. A szakemberek a laborvizsgálatok során a kullancsokban korábban nem igazolt DNS-t azonosítottak. Fontos felfedezés vizsgálataik alapján, hogy Közép-Európában először mutattak ki városi környezetben egy távol-keleti vándormadarakkal együtt érkező baktériumot, amely tartósan meg is telepedett a külvárosi élőhelyeken. Ez a baktérium az emberi szervezetben magas lánccal, fejfájással, valamint súlyos izomfájdalmakkal járó betegséget okozhat. A rendőrség folytatja a hetek óta zajló közbiztonsági akciót a főváros 11. kerületében lévő Kelenföldi vasútállomás környékén. Egy hét alatt 24 embert fogtak el vagy állítottak elő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a Kelenföldi vasútállomás környékén. Éjjel-nappal vannak rendőrök a területen. A rendőrök június 18-a és 25-a között 735 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 24 embert, többek között garázdaság miatt, elfogató parancs alapján, elzárás letöltésének elmulasztása miatt, valakit pedig bűncselekmény elkövetésén értettetten. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor-zivatar több felé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, a legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indulj!

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

vadlovak, suhannak át az élet végtelen sztyeppéjén. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dolgokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Berg film.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Valami!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kevés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

magához egyszer. Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőr.

0: Élvezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkel, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Meghosszabbították a vörös kódot, Budapesten is veszélyes betegséget terjesztenek a kullancsok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Szociális és Családügyi Minisztérium szerint a hőségriadó miatt meghosszabbított vörös kód protokoll zökkenőmentesen és hatékonyan működik. A Szociális és Gyermekvédelmi Ellátórendszer biztonságosan üzemel, mondta dr. Tóth Kinga Dóra, Szociális, Család és Idősügyi Államtitkár. A vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató nappali melegedő és szakosított intézmény megkapta. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével. Magyar kutatók figyelmeztetnek egy kifejezetten veszélyes betegségre, amelyet a budapesti kullancsok akár harmada is terjeszthet. Kutatásuk során egy évig gyűjtötték a veszélyes vérszívókat. A HunRen Magyar Kutatási Hálózat és az Állatorvos Tudományi Egyetem egy teljes éven át gyűjtötte a vérszívókat Budapest egyik Perem kerületében. A szakemberek a laborvizsgálatok során a kullancsokban korábban nem igazolt DNS-t azonosítottak. Fontos felfedezés vizsgálataik alapján, hogy Közép-Európában először mutattak ki városi környezetben egy távol-keleti vándormadarakkal együtt érkező baktériumot, amely tartósan meg is telepedett a külvárosi élőhelyeken. Ez a baktérium az emberi szervezetben magas lánccal, fejfájással, valamint súlyos izomfájdalmakkal járó betegséget okozhat. A rendőrség folytatja a hetek óta zajló közbiztonsági akciót a főváros 11. kerületében lévő Kelenföldi vasútállomás környékén. Egy hét alatt 24 embert fogtak el vagy állítottak elő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a Kelenföldi vasútállomás környékén. Éjjel-nappal vannak rendőrök a területen. A rendőrök június 18-a és 25-a között 735 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 24 embert. Többek között garázdaság miatt, elfogató parancs alapján, elzárás letöltésének elmulasztása miatt, valakit pedig bűncselekmény elkövetésén értettetten. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor-zivatar több felé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, a legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most

Hölgyeim és uraim! Isten hozta önöket a napfényes Itáliába, a szerelem és a dallamos zene hazájába. A következő egy órában összeállítást hallanak a legszebb olasz dalokból, Eszes István szerkesztőjétől.

Vannak az ember életébe szép percek. Ez is egy ilyen. Ne szalassza el, hallgassa máskor is műsorokat.

resterai senza di me.

volt egy kicsit álmodozni? Várom önöket a jövő héten is a legszebb olasz dallamokkal. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Eszes István.

Bedobom a pénzérmét a csodálatos zenegépbe, a jukeboxba. Kiválasztom kedvenc számomat, és már indulhat is a buli. Hölgyeim és uraim! A következő egy órába az 50-es és a 60-as évek legnagyobb sikereit hallhatják Eszes István válogatásába. Jó szórakozást és még szebb álmodozást kívánom!

Hölgyeim és uraim, önök az 50-es és a 60-as évek legszebb jukebox zenéiből készített válogatást hallgatják.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Új korszak kezdődik a budapesti parkolásban, a fővárosban marad a közlekedési múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöld rendszámos járművek parkolási kedvezménye is. A fizetős parkolási zónákban található közterületi töltők használata során a töltés ideje alatt is parkolási díjat kell fizetni. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Egy éve bocsájtották fel Magyarország második kutató űrhajósát, Kapu Tibort. Ebből az alkalomból rendezvénysorozat kezdődött a budapesti Millenáris Parkban. Az esemény megnyitóján szólalt fel Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki elmondta, bár a Hunar program évvégén lezárul, szeretné, ha folytatódna a megkezdett fejlődés, és erre a fél évre felkérte Kapu Tibort a program vezetésére. A miniszter szerint az űrtevékenység az egyik legfontosabb feladat, mert ez nem csupán egy iparág, egy kutatási terület, hanem befektetés a jövőbe. Az űripar a világ egyik leggyorsabban növekvő ágazata, hangsúlyozta. Budapesten marad a közlekedési múzeum. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelyéről döntött a kormány. Most véglegessé vált, hogy nem Debrecenben lesz, hanem Budapesten az egykori északi járműjavító területén, a dízelcsarnok környékén. A debreceni elhelyezéshez kapcsolódó tevékenységet le is állították. A kormány közlése szerint az új közlekedési múzeum projekt előkészítése már megtörtént, de felszólítják a közlekedési és beruházási minisztert, hogy vizsgálja felül a megvalósítás üdemezését. Emellett utasították a projekt és a kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges költségek vizsgálatára is. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandar Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar több felé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

is a jelent kedvenc felvételei.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: A múlt. És a jelen kedvenc felvételei.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Bergfilm.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.